0: Ót meg hegebegis is a begsó, ha újtett se negedajtig nagy, még a maga szétagon, ha újtett, hogy nem ezt eszkem, se jó esz is. A szófóda, kiszítat szé, herda zsegy is ibitte bíjak. Bocsánk, sajnálni, nem csinálni, kapu
1: meg.
0: Ó, meg ott jelítén, szátszióan gáns tűne nagy, mondom, ez tiszni, hogy olyan mecseget ostad, ne a sabi himni, s a sab gátto gyiszkasszad. Egy ott kiba, gyi, jelmódig nőcsága, ne sege, jelmódig nőcsagan, kemeg a jelmecska, hova ne a jelmó hikad. Oké, no, akkor jó asszon, kemeg a hova ne gyi, mely meg nőt, ha gyi, mely meg nőt. Ahogon, hogy javet szí meg, en betszí, langcsab, gém, hát de igon, nyert, hely, hely. Irene Burskin, a house, maja meg ott nisztem, hogy a bezsmóna.
2: Ja, wird schon wieder dran an.